0: A pontos idő 8 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szerbiában történelmi csúcson vannak az üzemanyagárak, a kereslet mégsem csökken. Egy liter dízel 234, a benzin 205 dinárba kerül. Több kúthálózat forgalma a nyári hónapokban még nőtt is, miközben a vásárlók egy része már nem literekben, hanem előre meghatározott összegben gondolkodik, és annyit tankol, amennyire éppen futja. Tovább emelkednek a lakásárak Szerbiában. Az idei év első felében egy lakás átlagára 100.157 euró volt, ami 15,81%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A Köztársasági Geodéziai Intézet adatai szerint országosan az átlagos négyzetméter ár 1.918 euróra nőtt, írja 021.rs a DNS összeállítása alapján. Közel 2 millió szerbiai polgár számlájára érkezett meg hétfőn az egyszeri állami támogatás, összesen mintegy 50 milliárd dinár értékben, közölte Siniša Mali ügyvezető pénzügyminiszter. A támogatásból nyugdíjasok, pénzbeli szociális segélyben és gyermekpótlékban részesülők, valamint veterán ellátásra jogosultak kaptak. December 1-től 7,5%-kal emelkednek a nyugdíjak Szerbiában. A növelést a svájci formula alapján határozták meg, amely figyelembe veszi az infláció és az átlagbér nagyságát. Az átlag nyugdíj így a jelenlegi 486 euróról mintegy 520 euróra nő. Azt szeretnék, ha az átlag nyugdíj hosszabb távon elérni a 650 eurót. Augusztus 7-e óta új közlekedési szabályok vannak érvényben Montenegróban. Szigorúbb bírságokat vezettek be, külön korlátozások vonatkoznak a fiatal vezetőkre, szabályozták az elektromos rollerek használatát, és lehetővé tették a visszaesi szabálysértők járművének ideglenes lefoglalását is, írja a 021.rs a Beta hírügynökség beszámolója alapján. Esnek az AI iparhoz köthető cégek részvényei, miután az elmúlt napokban a vezető AI vállalatok első emberei egymás után szólítottak fel a fejlesztés lelassítására, írja a CNBC. A részvénycsúszamás mögött az a befektetői félelem áll, hogy egy ilyen önkorlátozás a szektor egészét lelassíthatja, az AI adaptációval együtt. Novák Djokovic a US Open első fordulójában elszenvedett veresége után 7 helyet rontott a világranglistán, így már nincs a legjobb 10 között. A szerb klasszis 790 pontot veszített, és jelenleg 2980 ponttal a 12. helyen áll. A ranglista élén továbbra is az olasz Jannik Sinner, mögötte a US Open-t megnyerő német Alexander Zverev következik. A harmadik helyet a spanyol Carlos Alcaraz őrzi. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 23, este 15 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották.

Önkéntes véradás a dán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni!

tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitel DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

end, baby, but don't you stop that.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. Ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

Ad a község önkormányzata a környezetvédelmi minisztériummal együttműködve tovább folytatja a község fásításába való beruházásokat. Ezúttal mezővédőfa sor létesült Ada kijáratától a Valkai sor bejárata előtti kanyarig terjedő szakaszon. A munkálatok a közbeszerzési eljárás lezárulása után kezdődnek, és az időjárás függvényében az év végig befejeződnek. A projekt keretein belül valamivel több mint 2000 facsemete kerül elültetésre. A felgyorsult éghajlatváltozás és a zöld felületek iránti egyre nagyobb igényt szem előtt tartva Ada község önkormányzata a jövőben is folytatja a község zöldövezeteibe való beruházásokat.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
2: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
2: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szerbiában történelmi csúcson vannak az üzemanyagárak, a kereset mégsem csökken. Egy liter dízel 234, a benzin 205 dinárba kerül. Több kúthálózat forgalma a nyári hónapokban még nőtt is, miközben a vásárlók egy része már nem literekben, hanem előre meghatározott összegben gondolkodik, és annyit tankol, amennyire éppen futja. Tovább emelkednek a lakásárak Szerbiában. Az idei év első felében egy lakás átlagára 100.157 euró volt, ami 15,81%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A Köztársasági Geodéziai Intézet adatai szerint országosan az átlagos négyzetméter ár 1918 euróra nőtt, írja 021.rs a Danász összeállítása alapján. Közel 2 millió szerbiai polgár számlájára érkezett meg hétfőn az egyszeri állami támogatás, összesen mintegy 50 milliárd dinár értékben, közölte Siniša Mali ügyvezető pénzügyminiszter. A támogatásból nyugdíjasok, pénzbeli szociális segélyben és gyermekpótlékban részesülők, valamint veterán ellátásra jogosultak kaptak. December 1-től 7,5%-kal emelkednek a nyugdíjak Szerbiában. A növelést a svájci formula alapján határozták meg, amely figyelembe veszi az infláció és az átlagbér nagyságát. Az átlag nyugdíj így a jelenlegi 486 euróról mintegy 520 euróra nő. Azt szeretnék, ha az átlag nyugdíj hosszabb távon elérni a 650 eurót. Augusztus 7-e óta új közlekedési szabályok vannak érvényben Montenegróban. Szigorúbb bírságokat vezettek be, külön korlátozások vonatkoznak a fiatal vezetőkre, szabályozták az elektromos rollerek használatát, és lehetővé tették a visszaeső szabálysértők járművének ideglenes lefoglalását is, írja a 021.rs a Beta hírügynökség beszámolója alapján. Esnek az AI iparhoz köthető cégek részvényei, miután az elmúlt napokban a vezető AI vállalatok első emberei egymás után szólítottak fel a fejlesztés lelassítására, írja a CNBC. A részvénycsúszamlás mögött az a befektetői félelem áll, hogy egy ilyen önkorlátozás a szektor egészét lelassíthatja, az AI adaptációval együtt. Novák Djokovic a US Open első fordulójában elszenvedett veresége után 7 helyet rontott a világranglistán, így már nincs a legjobb 10 között. A szerb klasszis 790 pontot veszített, és jelenleg 2980 ponttal a 12. helyen áll. A ranglista élén továbbra is az olasz Jannik Sinner, mögötte a US Open-t megnyerő német Alexander Zverev következik. A harmadik helyet a spanyol Carlos Alcaraz őrzi. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 23, este 15 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Vulkanizáló szolgáltatások, gumixíles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

Adai Rádió. Hírek minden órában. A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Tisztelt termelő! A Kitel DOO Adai Kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitel DOO Adai Kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktrans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szerbiában történelmi csúcson vannak az üzemanyagárak, a kereset mégsem csökken. Egy liter dízel 234, a benzin 205 dinárba kerül. Több kúthálózat forgalma a nyári hónapokban még nőtt is, miközben a vásárlók egy része már nem literekben, hanem előre meghatározott összegben gondolkodik, és annyit tankol, amennyire éppen futja. Tovább emelkednek a lakásárak Szerbiában. Az idei év első felében egy lakás átlagára 100.157 euró volt, ami 15,81%-os növekedés jelent az előző év azonos időszakához képest. A Köztársasági Geodéziai Intézet adatai szerint országosan az átlagos négyzetméter ár 1918 euróra nőtt, írja 021.rs a Danász összeállítása alapján. Közel 2 millió szerbiai polgár számlájára érkezett meg hétfőn az egyszeri állami támogatás, összesen mintegy 50 milliárd dinár értékben, közölte Siniša Mali ügyvezető pénzügyminiszter. A támogatásból nyugdíjasok, pénzbeli szociális segélyben és gyermekpótlékban részesülők, valamint veterán ellátásra jogosultak kaptak. December 1-től 7,5%-kal emelkednek a nyugdíjak Szerbiában. A növelést a svájci formula alapján határozták meg, amely figyelembe veszi az infláció és az átlagbér nagyságát. Az átlag nyugdíj így a jelenlegi 486 euróról mintegy 520 euróra nő. Azt szeretnék, ha az átlag nyugdíj hosszabb távon elérni a 650 eurót. Augusztus 7-e óta új közlekedési szabályok vannak érvényben Montenegróban. Szigorúbb bírságokat vezettek be, külön korlátozások vonatkoznak a fiatal vezetőkre, szabályozták az elektromos rollerek használatát, és lehetővé tették a visszaeső szabálysértők járművének ideiglenes lefoglalását is, írja a 021.rs a Beta hírügynökség beszámolója alapján. Esnek az AI iparhoz köthető cégek részvényei, miután az elmúlt napokban a vezető AI vállalatok első emberei egymás után szólítottak fel a fejlesztés lelassítására, írja a CNBC. A részvénycsúszamlás mögött az a befektetői félelem áll, hogy egy ilyen önkorlátozás a szektor egészét lelassíthatja, az AI adaptációval együtt. Novák Djokovic a US Open első fordulójában elszenvedett veresége után 7 helyet rontott a világranglistán, így már nincs a legjobb 10 között. A szerb klasszis 790 pontot veszített, és jelenleg 2980 ponttal a 12. helyen áll. A ranglista élén továbbra is az olasz Jannik Sinner, mögötte a US Open-t megnyerő német Alexander Zverev következik. A harmadik helyet a spanyol Carlos Alcaraz őrzi. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 23, este 15 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

tisztelt termelők! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédő szereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

0: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.
1: Adai Rádió. Hírek minden órában.

0: egyedül.
1: A Zsendi kőforagó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

0: A Dakőség önkormányzata a Környezetvédelmi Minisztériummal együttműködve tovább folytatja a község fásításába való beruházásokat. Ezúttal mezővédőfa sor létesült a Daki járatától a Valkai sor bejárata előtti kanyarig terjedő szakaszon. A munkálatok a közbeszerzési eljárás lezárulása után kezdődnek, és az időjárás függvényében az év végig befejeződnek. A projekt keretein belül valamivel több mint 2000 facsemete kerül elültetésre. A felgyorsult éghajlatváltozás és a zöld felületek iránti egyre nagyobb igényt szem előtt tartva a Dakőség önkormányzata a jövőben is folytatja a község zöldövezeteibe való beruházásokat.
1: Önkéntes véradás a dán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni!

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szerbiában történelmi csúcson vannak az üzemanyagárak, a kereset mégsem csökken. Egy liter dízel 234, a benzin 205 dinárba kerül. Több kúthálózat forgalma a nyári hónapokban még nőtt is, miközben a vásárlók egy része már nem literekben, hanem előre meghatározott összegben gondolkodik, és annyit tankol, amennyire éppen futja. Tovább emelkednek a lakásárak Szerbiában. Az idei év első felében egy lakás átlagára 100.157 euró volt, ami 15,81%-os növekedés jelent az előző év azonos időszakához képest. A Köztársasági Geodéziai Intézet adatai szerint országosan az átlagos négyzetméterár 1918 euróra nőtt, írja 021.rs a Danas összeállítása alapján. Közel 2 millió szerbiai polgár számlájára érkezett meg hétfőn az egyszeri állami támogatás, összesen mintegy 50 milliárd dinár értékben, közölte Siniša Mali ügyvezető pénzügyminiszter. A támogatásból nyugdíjasok, pénzbeli szociális segélyben és gyermekpótlékban részesülők, valamint veterán ellátásra jogosultak kaptak. December 1-től 7,5%-kal emelkednek a nyugdíjak Szerbiában. A növelést a svájci formula alapján határozták meg, amely figyelembe veszi az infláció és az átlagbér nagyságát. Az átlag nyugdíj így a jelenlegi 486 euróról mintegy 520 euróra nő. Azt szeretnék, ha az átlag nyugdíj hosszabb távon elérni a 650 eurót. Augusztus 7-e óta új közlekedési szabályok vannak érvényben Montenegróban. Szigorúbb bírságokat vezettek be, külön korlátozások vonatkoznak a fiatal vezetőkre, szabályozták az elektromos rollerek használatát, és lehetővé tették a visszaesi szabálysértők járművének ideglenes lefoglalását is, írja a 021.rs a Beta hírügynökség beszámolója alapján. Esnek az AI iparhoz köthető cégek részvényei, miután az elmúlt napokban a vezető AI vállalatok első emberei egymás után szólítottak fel a fejlesztés lelassítására, írja a CNBC. A részvénycsúszamás mögött az a befektetői félelem áll, hogy egy ilyen önkorlátozás a szektor egészét lelassíthatja, az AI adaptációval együtt. Novák Djokovic a US Open első fordulójában elszenvedett veresége után 7 helyet rontott a világranglistán, így már nincs a legjobb 10 között. A szerb klasszis 790 pontot veszített, és jelenleg 2980 ponttal a 12. helyen áll. A ranglista élén továbbra is az olasz Jannik Sinner, mögötte a US Open-t megnyerő német Alexander Zverev következik. A harmadik helyet a spanyol Carlos Alcaraz őrzi. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 23, este 15 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodukt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betűmagokat, növényvédő szereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: That was a David Bowie song.
1: A pontos idő 12 óra.
2: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szerbiában történelmi csúcson vannak az üzemanyagárak, a kereslet mégsem csökken. Egy liter dízel 234, a benzin 205 dinárba kerül. Több kúthálózat forgalma a nyári hónapokban még nőtt is, miközben a vásárlók egy része már nem literekben, hanem előre meghatározott összegben gondolkodik, és annyit tankol, amennyire éppen futja. Tovább emelkednek a lakásárak Szerbiában. Az idei év első felében egy lakás átlagára 100.157 euró volt, ami 15,81%-os növekedés jelent az előző év azonos időszakához képest. A Köztársasági Geodéziai Intézet adatai szerint országosan az átlagos négyzetméter ár 1918 euróra nőtt, írja 021.rs a Danas összeállítása alapján. Közel 2 millió szerbiai polgár számlájára érkezett meg hétfőn az egyszeri állami támogatás, összesen mintegy 50 milliárd dinár értékben, közölte Sinisa Máli ügyvezető pénzügyminiszter. A támogatásból nyugdíjasok, pénzbeli szociális segélyben és gyermekpótlékban részesülők, valamint veterán ellátásra jogosultak kaptak. December 1-től 7,5%-kal emelkednek a nyugdíjak Szerbiában. A növelést a svájci formula alapján határozták meg, amely figyelembe veszi az infláció és az átlagbér nagyságát. Az átlag nyugdíj így a jelenlegi 486 euróról mintegy 520 euróra nő. Azt szeretnék, ha az átlag nyugdíj hosszabb távon elérni a 650 eurót. Augusztus 7-e óta új közlekedési szabályok vannak érvényben Montenegróban. Szigorúbb bírságokat vezettek be, külön korlátozások vonatkoznak a fiatal vezetőkre, szabályozták az elektromos rollerek használatát, és lehetővé tették a visszaesi szabálysértők járművének ideglenes lefoglalását is, írja a 021.rs a Beta hírügynökség beszámolója alapján. Esnek az AI iparhoz köthető cégek részvényei, miután az elmúlt napokban a vezető AI vállalatok első emberei egymás után szólítottak fel a fejlesztés lelassítására, írja a CNBC. A részvénycsúszamás mögött az a befektetői félelem áll, hogy egy ilyen önkorlátozás a szektor egészét lelassíthatja, az AI adaptációval együtt. Novák Djokovic a US Open első fordulójában elszenvedett veresége után 7 helyet rontott a világranglistán, így már nincs a legjobb 10 között. A szerb klasszis 790 pontot veszített, és jelenleg 2980 ponttal a 12. helyen áll. A ranglista élén továbbra is az olasz Jannik Sinner, mögötte a US Open-t megnyerő német Alexander Zverev következik. A harmadik helyet a spanyol Carlos Alcaraz őrzi. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 23, este 15 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

0: vagy, mert vagy szép nekem.
1: Ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel. Telefonszám 024 852 350.

Értesítjük a Dakösség lakosait, hogy a vízgyár elektromos hálózatra történő csatlakoztatása, valamint a belső elektromos hálózaton végzett munkálatok miatt szeptember 17-én és 18-án, csütörtökön és pénteken, reggel 8 és 15 óra között teljesen szünetelni fog a vízszolgáltatás Ada és Mohol településeken. Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Tisztelt termelők! A Kitel D.O.O. Adai Kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédő szereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitel D.O.O. Adai Kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

A község önkormányzata a Környezetvédelmi Minisztériummal együttműködve tovább folytatja a község fásításába való beruházásokat. Ezúttal mezővédőfa sor létesült a Adak járatától a Valkai sor bejárata előtti kanyarig terjedő szakaszon. A munkálatok a közbeszerzési eljárás lezárulása után kezdődnek, és az időjárás függvényében az év végig befejeződnek. A projekt keretein belül valamivel több mint 2000 facsemete kerül elültetésre. A felgyorsult éghajlatváltozás és a zöld felületek iránti egyre nagyobb igényt szem előtt tartva a Adakőség önkormányzata a jövőben is folytatja a község zöldövezeteibe való beruházásokat.

Önkéntes vérelés adán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni!

0: 107,7 MHz. For a better day.
1: For a better day. Sosem foglak annyira gyűlölni, mint amennyire szerettelek.
2: Én reméltem, hogy elkerülsz engem, de ugyanoda botlottál, ja, és belém kapaszkodtál a csendben, pedig itt a poklod vár. Én nem az vagyok, akinek látszom, de nem is vagyok játékos, ja. A szerelem neked a festővász.

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szerbiában történelmi csúcson vannak az üzemanyagárak, a kereset mégsem csökken. Egy liter dízel 234, a benzin 205 dinárba kerül. Több kúthálózat forgalma a nyári hónapokban még nőtt is, miközben a vásárlók egy része már nem literekben, hanem előre meghatározott összegben gondolkodik, és annyit tankol, amennyire éppen futja. Tovább emelkednek a lakásárak Szerbiában. Az idei év első felében egy lakás átlagára 100.157 euró volt, ami 15,81%-os növekedés jelent az előző év azonos időszakához képest. A Köztársasági Geodéziai Intézet adatai szerint országosan az átlagos négyzetméter ár 1918 euróra nőtt, írja 021.rs a Danász összeállítása alapján. Közel 2 millió szerbiai polgár számlájára érkezett meg hétfőn az egyszeri állami támogatás, összesen mintegy 50 milliárd dinár értékben, közölte Siniša Mali ügyvezető pénzügyminiszter. A támogatásból nyugdíjasok, pénzbeli szociális segélyben és gyermekpótlékban részesülők, valamint veterán ellátásra jogosultak kaptak. December 1-től 7,5%-kal emelkednek a nyugdíjak Szerbiában. A növelést a svájci formula alapján határozták meg, amely figyelembe az átlagbér nagyságát. Az átlag nyugdíj így a jelenlegi 486 euróról mintegy 520 euróra nő. Azt szeretnék, ha az átlag nyugdíj hosszabb távon elérni a 650 eurót. Augusztus 7-e óta új közlekedési szabályok vannak érvényben Montenegróban. Szigorúbb bírságokat vezettek be, külön korlátozások vonatkoznak a fiatal vezetőkre, szabályozták az elektromos rollerek használatát, és lehetővé tették a visszaesi szabálysértők járművének ideiglenes lefoglalását is, írja a 021.rs a Beta hírügynökség beszámolója alapján. Esnek az AI iparhoz köthető cégek részvényei, miután az elmúlt napokban a vezető AI vállalatok első emberei egymás után szólítottak fel a fejlesztés lelassítására, írja a CNBC. A részvénycsúszamás mögött az a befektetői félelem áll, hogy egy ilyen önkorlátozás a szektor egészét lelassíthatja, az AI adaptációval együtt. Novák Djokovic a US Open első fordulójában elszenvedett veresége után 7 helyet rontott a világranglistán, így már nincs a legjobb 10 között. A szerb klasszis 790 pontot veszített, és jelenleg 2980 ponttal a 12. helyen áll. A ranglista élén továbbra is az olasz Jannik Sinner, mögötte a US Open-t megnyerő német Alexander Zverev következik. A harmadik helyet a spanyol Carlos Alcaraz őrzi. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 23, este 15 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Classic Tagis Hit, Otoy Radio. Az Otoy Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Tisztelt termelő! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésünk napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitel DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

0: anything.
1: Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szerbiában történelmi csúcson vannak az üzemanyagárak, a kereset mégsem csökken. Egy liter dízel 234, a benzin 205 dinárba kerül. Több kúthálózat forgalma a nyári hónapokban még nőtt is, miközben a vásárlók egy része már nem literekben, hanem előre meghatározott összegben gondolkodik, és annyit tankol, amennyire éppen futja. Tovább emelkednek a lakásárak Szerbiában. Az idei év első felében egy lakás átlagára 100.157 euró volt, ami 15,81%-os növekedés jelent az előző év azonos időszakához képest. A Köztársasági Geodéziai Intézet adatai szerint országosan az átlagos négyzetméter ár 1918 euróra nőtt, írja 021.rs a Danász összeállítása alapján. Közel 2 millió szerbiai polgár számlájára érkezett meg hétfőn az egyszeri állami támogatás, összesen mintegy 50 milliárd dinár értékben, közölte Siniša Mali ügyvezető pénzügyminiszter. A támogatásból nyugdíjasok, pénzbeli szociális segélyben és gyermekpótlékban részesülők, valamint veterán ellátásra jogosultak kaptak. December 1-től 7,5%-kal emelkednek a nyugdíjak Szerbiában. A növelést a svájci formula alapján határozták meg, amely figyelembe veszi az infláció és az átlagbér nagyságát. Az átlag nyugdíj így a jelenlegi 486 euróról mintegy 520 euróra nő. Azt szeretnék, ha az átlag nyugdíj hosszabb távon elérni a 650 eurót. Augusztus 7-e óta új közlekedési szabályok vannak érvényben Montenegróban. Szigorúbb bírságokat vezettek be, külön korlátozások vonatkoznak a fiatal vezetőkre, szabályozták az elektromos rollerek használatát, és lehetővé tették a visszaeső szabálysértők járművének ideglenes lefoglalását is, írja a 021.rs a Beta hírügynökség beszámolója alapján. Esnek az AI iparhoz köthető cégek részvényei, miután az elmúlt napokban a vezető AI vállalatok első emberei egymás után szólítottak fel a fejlesztés lelassítására, írja a CNBC. A részvénycsúszamlás mögött az a befektetői félelem áll, hogy egy ilyen önkorlátozás a szektor egészét lelassíthatja, az AI adaptációval együtt. Novák Djokovic a US Open első fordulójában elszenvedett veresége után 7 helyet rontott a világranglistán, így már nincs a legjobb 10 között. A szerb klasszis 790 pontot veszített, és jelenleg 2980 ponttal a 12. helyen áll. A ranglista élén továbbra is az olasz Jannik Sinner, mögötte a US Open-t megnyerő német Alexander Zverev következik. A harmadik helyet a spanyol Carlos Alcaraz őrzi. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 23, este 15 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Értesítjük a Dakösség lakosait, hogy a vízgyár elektromos hálózatra történő csatlakoztatása, valamint a belső elektromos hálózaton végzett munkálatok miatt szeptember 17-én és 18-án, csütörtökön és pénteken, reggel 8 és 15 óra között teljesen szünetelni fog a vízszolgáltatás Ada és Mohol településeken. Megértésüket és türelmüket köszönjük.

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Bukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

A község önkormányzata a környezetvédelmi minisztériummal együttműködve tovább folytatja a község fásításába való beruházásokat. Ezúttal mezővédőfasor létesült Adak járatától a Valkai sor bejárata előtti kanyarig terjedő szakaszon. A munkálatok a közbeszerzési eljárás lezárulása után kezdődnek, és az időjárás függvényében az év végig befejeződnek. A projekt keretein belül valamivel több mint 2000 facsemete kerül elültetésre. A felgyorsult éghajlatváltozás és a zöld felületek iránti egyre nagyobb igényt szem előtt tartva a község önkormányzata a jövőben is folytatja a község zöldövezeteibe való beruházásokat.

0: Értesítjük a Dakösség lakosait, hogy a vízgyár elektromos hálózatra történő csatlakoztatása, valamint a belső elektromos hálózaton végzett munkálatok miatt szeptember 17-én és 18-án, csütörtökön és pénteken, reggel 8 és 15 óra között teljesen szünetelni fog a vízszolgáltatás Ada és Mohol településeken. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
1: Akinek fáj, még az is vele marad, neki minden a szabad ő a sodró. Szerelem a hirtelen harag, a szív beleszakad, ahogy megbánt.

Önkéntes véradás Adán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni!

Radio Ada 107,7.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7

vraćam čak i odlazeći, bez tebe svaki dan čisti je promašaj.